Nyabebuya ngome kande bandwamo okoche nyamulayiri muhema akande hanganira amabendulangwi uochanga shasubacha.